Nwa ino chion. Ocha humeku. Ihena gahu. Nit. Atiku. Ihena gahu. Mtahkwatem. Hehe gatok. Ihena gahu. Mtush. Inihwai. Ihena gahu. Mtakop. Wapche khmok. Ihni gahu. Tawanahkun. Matsu. Ihena gahu. Nanakamun. Tewayikan. Ihena gahu. Nin.